0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 17-i magyar nyelvadásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A horvátországi magyar oktatási és művelődési központban mutatták be a Csikó Fogat irodalmi tehetséggondozó program eredményeként megjelent Kalliope vacsora vendégei című antológiát, ami az Eszéki Magyar Központ diákja Gorjana Szilvia novelláit is tartalmazza. Az antológia a Magyar Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg, és fiatal szerzők prózai, valamint lírai írásai gyűjti egy kötetbe. Az eseményen Páncél András, a Gutenberg Pál Népőiskola elnöke és a Csikó Fogad irodalmi tehetséggondozó műhely szervezője mutatta be a kötetet. A szakember nem először járt az Eszéki Magyar Iskola Központban, korábban irodalmi műhelyt vezetett, illetve zsűri elnökként is részt vett a képírás pályázat munkájában. Mint mondta, az eddigi antológiák közül ez tartalmazza a legerősebb anyagot.
1: Azt hiszem, hogy a négyből ez lett a legjobb, viszont ez nem az én érdemem, hanem tényleg a fiataloké, hogy ez a harmadik generáció. Egyszerűen lehet, hogy csak így beérett maga a folyamat. Mindig itt a fiatalok adják meg az értéket, és az eddigiek is nagyon értékesek voltak. Talán lehet, hogy az intézményi hálózatunk is rásegített, de azt hiszem, hogy most hat olyan kivételes tehetség és kivételes munkabírású fiatal van, hogy nagyon is meghozta az eredményét. Rózsási Barbara, József Attila Díjas költőnő szerkesztette össze a kötetbe a írásokat. Egyébként ez egy érdekes trend, hogy egyre kevesebb a líra és egyre több a próza. Ezt így el van fogadva, rájuk bíztuk a diákokra, hogy mit gondolnak a legjobb írás, illetve természetesen mentorokkal nagyon sokat dolgoztak előtte, és mint Rózsási Barbara szerkesztő pedig egy nagyon szigorú szűrést, válogatást végzett, mielőtt a kötetbe rendeződtek az írások. Természetesen a képzésnek még nincsen vége, tehát még egy évig együtt van a csapat mindenképp, szeretnénk még egy antológiát létrehozni, ez ugye attól függ, hogy kellő mennyiségű, minőségi írás meg fog jelenni, illetve meg avval, hogy vége van a képzésnek, nem szakad meg a kapcsolat, hanem ebben eljutnak egy olyan szintre, ahol ők önképzőek. Ilyen jellegű tanulásra nincs szükség, de az emberi kapcsolatok, illetve a segítség után követés az természetesen utána is meg lesz.
0: Az Eszéki Népkör Magyar Kultúra Egyesülete több mint 7 évtizede ápolja a magyar hagyományokat, népi nemzeti kultúránk értékeit. Ezek közé tartozik az áldozó csütörtöki búcsú is, melyet 2000 óta minden évben megtartanak. Az esemény hagyományosan a rétfalusi református templomban istentisztelettel kezdődött, melyet Szent Péter, a horvátországi református keresztjének kálvini egyház püspöke vezette.
2: Áldozó csütörtök. Az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe. Kereszténységünk célba érés, hogy felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ez a mi reménységünk, hogy Krisztus mindent, amit emberért meg lehetett tenni itt a földön, megtett. Ez az örömhír, ez az evangélium, és a további beteljesülésben ő fölemeltetik, és ott ül az uralkodó.

0: Más, hanem a beteljesülés. És ezt ünnepeljük akkor is, amikor gyászban vagyunk, mert tudjuk, hogy nincs vége, hanem egy ajtó nyílik előttünk, amely a mennybe vezet, és ezt a küszöböt át kell lépni. De van reménységünk. Ez a reménységünk pedig az, amit az úrvacsorában fogunk, akarunk, nyúlunk érte, és így vesszük magunkhoz a Krisztusnak értünk megtöretett teste, és értünk kiontatott vére. Az Úr Jézus, aki elveszi a világ bűneit, ő adja magát, és mutatja az utat, és nem mond le rólunk, hanem azt mondja, hogy más vigasztalót küld mi nékünk, és mi majd szent lélekkel kereszteltetünk meg, készít bennünket a pünkösdre, a nagy ünnepre, amely az egyház születésnapja, amely a beteljesülése annak, az igazságnak, amelyet a Szentige a következőképpen mond, nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból való vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazságával. És milyen szép, hogy itt ma Rétfaluban, áldozó csütörtökön az egész ünnepség igehallgatással, Isten tisztelettel kezdődik. Ezért Istennek legyen dicsőség, és fakadjon a mi szívünkből hála és boldogság, hogy az evangéliumot, az örömhírt hallhatjuk.
1: A HMDK Pélmonostori Alapszervezete a Drávaszög egyetlen magyar városában, Pélmonostoron rendezte meg most már 5. alkalommal a Magyar Hagyományok Napját. A rendezvényt azzal a szándékkal indították útjára, hogy lehetőséget biztosítsanak nemzeti örökségünk és kulturális kincseink bemutatására, valamint hogy újabb teret biztosítsanak a HMDK egyesületeinek, a horvátországi magyaroknak Dráván innen is túl a találkozásra, kapcsolatápolásra, emelte ki Matijevics Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke.
2: A Pélmonostori Magyar Hagyományok Napjának a célja és az volt az ötletünk, hogy összehozzunk minél több szervezetet, illetve akik magyar hagyományokat szeretik ápolni, olyan embereket egy helyen, és magyar zene mellett, és magyar kultúra mellett, és hagyományok ápolása mellett megünnepelni egy ilyen tavaszi napot, mint ez a mai. Most örülünk neki, hogy ez Nyugat-Szlavóniából, Kelet-Szlavóniából, Drávaszögből, mindenhonnan összesikerült hoznunk. Hát mondhatom az összes szervezetet, akik működnek, magyar szervezetek ezeken a helyeken, és itt egy helyen meg, nem csak hogy ünnepelünk, hanem meg is tudjuk beszélni a jövőnket, az egész évi programjainkat, és egy jót társalogni. Úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan versenyt, ahol megméretkeznek a magyar szervezeteink egy hungarikummal, magyar gulyás étellel, ami egy magyar eredetű étel, és ezzel is próbáljuk gazdagítani az egész rendezvényt.
1: Személyesen is megpróbálja tehetségeit, kipróbálja a versenyen?
2: Személyesen nem, de sikerült olyan éttermekből, magyar éttermekből szereznünk szakácsokat a zsűribe, akik értenek hozzá, úgyhogy gondolom, hogy ez a verseny nem csak azért lesz megtartva, hogy főzzünk, azt bulizzunk, hanem hogy tényleg, hogy meg is tudják méretetni magukat egymással az emberek, és hogy profi szakácsok fogják majd osztályozni azokat, kajákat, amiket elő fognak majd hozni. Mi a Pélmonostéri rendezvény, akkor mindig a helyi táncsoportunk, az mindig fel szokott lépni. Itt van 3 kategóriában táncolnak, azt hiszem, hogy van 8-9-10 pont, amin fognak majd szerepelni a gyermekek, a legkisebbektől egész a középiskolásokig, és ezekre büszkék vagyunk, és reméljük, hogy minél tovább fogják vinni ezt, és hogy felnőtt korukba is ugyanúgy fogják megőrizni ezeket a magyar hagyományokat, a táncokat, mint ahogy most tették.
1: Az eseménynek tavaly óta a Pélmonostori Magyarok Otthonának udvara ad helyet a Szent Márton utcában. A tágas park magas, halombos pályi közt van elég hely a hatalmas sátornak, a színpadnak és a főzőversenynek is, amelyre idén 58 csapat nevezett be Baranyából és Szlavóniából. A 4 tagú zsűrinek idén sem volt könnyű dolga. A Pélmonostori Illés Krisztián vette át a Horvát Adrián képzőművész által megformált, ezúttal szarvasmarhát ábrázoló trófeát. A gulyás főzőverseny második helyezettje a Laskói Munkerik lett, a bronzérmet pedig a Pélmonostori Horváth Iván érdemelte ki.
3: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják.